0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

sending out a message.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kedden vagy szerdán állhat le a paksi erőmű, az önkormányzatok is takarékoskodnak, megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Valószínűleg kedden vagy szerdán kell állítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelőblokját, hangzott el a kormány főrendkívüli tájékoztatóján Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállítás következik, nincs nukleáris vészhelyzet. Hozzátettem, folyamatosan apad a Duna, és egyelőre nem tudni, mikor jöhet fordulat. Így az sem látszik, mikor indítható újra az erőmű. Megismételtem, az ország energiaellátása biztosított. A miniszterelnök ismételten önkorlátozásra kérte a nagyipari szereplőket. Sorra jelentik be az önkormányzatok és a nagyfogyasztók, hogy csökkentik áramfelhasználásukat a délutáni és esti csúcsidőszakban. Magyar Péter miniszterelnök szerint a lakosság is takarékoskodik az energiával. Közben elhalasztották a jövő hétre tervezett rendkívüli parlamenti ülést is. Ruf Bálint, a miniszterelnökség vezetője visszavonta az erről szóló indítványt arra hivatkozva, hogy a hőség és a várható energiabiztonsági kihívások miatt a kormánynak is példát kell mutatnia az energiatakarékosságban. Ma elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Réfülöp és Balatonboglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt rádiónknak.
2: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni frissít és szöllőszukrot, vizet. Extra módon készülünk, rengeteg jeget is hozunk, rengeteg vizet adunk rajt előtt, és bízunk benne, hogy ez a extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
1: Megdőlt a fővárosi melegrekord tegnap. Újpesten 39,4 fokot mért a Hungaromet. Ezzel megdőlt az 1921 óta fennálló július 31-i budapesti csúcs. Az országos rekord ugyan nem dőlt meg, de Győr Likócson is 39,4 fokot mértek. Így a két állomás adatai beállították az erre napra vonatkozó 1917 óta fennálló országos rekordot. Ma igazi forró nyári napra készülhetünk, sok napsütéssel, kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem várható, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A szél időnként megélénkülhet, délután 36 és 39 fok között tetőzhet a hőség. A következő napokban sem nagyon kapunk enyhülést, holnap és hétfőn is marad a napos perzselő idő, legfeljebb az északi határ mentén pattahat ki zápor vagy zivatar. Kedden és szerdán tovább fokozódhat a kánikula, néhol 41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 1-e, reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101.7 Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pagebook.
1: Újraindult a vasúti közlekedés Dombóvár és Komló között. Halálos baleset történt egy pécsi építkezésen. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A vízfogyasztás mérséklésére kérte a lakosságot az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a vízi közmű társaságok egyre nehezebben tudják kiszolgálni a megnövekedett fogyasztást, mert a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökken a kitermelhető víz mennyisége. Kiemelte, hogy a kormány minden szükséges intézkedést megtesz a biztonságos vízellátás fenntartásáért, és szükség esetén szigorúbb lépések bevezetésétől sem zárkózik el. Augusztus 1-én újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Ezen a hétvégén a MÁV Retro Weekendet tart, így a Zobák Express egy 424-es gőzmozdonnyal érkezik majd a városba, várhatóan szombaton kora délután. A hétvégén retro buszok is járnak majd Komló és Kaposvár között. Fontos tudni, hogy a vasúti személyszállítás újraindulásával változik a buszmenetrend is. Komló és Dombóvár térségében több járat is megszűnik. A részletekről a Volán busz oldalán lehet tájékozódni. A kánikula miatt a Magyar Posta megelőző intézkedéseket hozott munkatársai védelme érdekében. Augusztus 4-éig az extrém meleg miatt a kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak el, amennyivel legkésőbb délelőtt 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. A klímával nem rendelkező postákat az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében szintén augusztus 4-éig délben bezárják. Baranyában Hidas, Pécshird, Beremend, Láncsók, Mágocs, Mecseknádasd, Nagykozár, Somberek és Szászvár postáját érinti az intézkedés. Meghalt egy ember egy pécsi építkezésen. A rendőrség tájékoztatása szerint július 29-én a reggeli órákban egy épülő lakóház födém szerkezetén dolgozó munkások alatt beszakadt a kiépített zsaluzat. Ennek következtében 5-en a betonra zuhantak. Az egyik szakember, egy 46 éves barcsi férfi, az esés során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét veszítette. A másik 4 munkás megsérült, őket a mentők látták el. A rendőrség az ügyben ismeretlen tettes ellen indított büntető eljárást, halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt. Csütörtökön elindult a felsőoktatási pót felvételi, amelynek során azok jelentkezhetnek a szeptemberben induló képzésekre, akiket az általános eljárásban sehová nem vettek fel, vagy nem is adtak bejelentkezést. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint idén több mint 40 intézmény hirdetett meg képzéseket a pót felvételiben. A jelentkezők egy helyet jelölhetnek meg az e-felvételiben augusztus 7-éig. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Továbbra is szükség van a véradókra. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt a napokban tett közzé felhívást, melyben véradásra kérte a lakosságot a betegellátás biztonsága érdekében. Most azt jelezték, sok önkéntes jelentkezett, így javult a helyzet. A jelenlegi vérkészlet bíztató, de szükség van a további donorokra is. Az aktuális baranyai véradási helyszínekről és időpontokról a véradás.hu, illetve az obs.hu oldalon lehet tájékozódni. Az év végéig bizonyos ellátások igénybevételéhez továbbra is használni lehetne a 2000 előtt kiállított, de augusztus 1-ével lejáró személyi igazolványokat. Az erről szóló módosító indítványt az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elfogadta. A módosítás szerint a könyvformátumú igazolványokkal december 31-éig továbbra is lehetne igazolni a személyazonosságot a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások esetén. Sikeresen pályázott Abaliget önkormányzata a Magyar Falu programban. A település több mint 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el önkormányzati ingatlanok fejlesztésére. A tanácsadó az önkormányzat épületében található régi önkormányzati bérlakás helyére költözik. A helységet fel is újítják. Emellett elkészül az épület udvari homlokzatának felújítása is. A körzet a Baliget mellett Husztót, Kovács Szénája és Orfű védőnői ellátását is biztosítja. A kivitelezés várhatóan ősszel kezdődik. Augusztusban sem szünetelnek az adóhatósági ellenőrzések. A NAV baranyai munkatársai kedden Orfűn a Dollár utcai vendéglátóhelyeket ellenőrzik, csütörtökön pedig Pécset dolgoznak majd. Ezúttal a Bajcsy-Zsilinszky utcában keresik fel a ruházati boltokat és informatikai üzleteket. Folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is a megye egész területén. Eredményes pályázatokról számolt be közösségi oldalán Hetvehely önkormányzata. A község számára két fontos fejlesztés valósulhat meg a Magyar Falu program támogatásával. Az Ady Endre utca burkolata már kritikus állapotban van. Ez hamarosan megváltozhat. A település ugyanis több, mint 37,5 millió forintot nyert a felújításra. Aktuálissá vált a falu gondnoki jármű cseréje is. A falubusz életkora ugyanis meghaladta a 10 évet. Az új jármű beszerzésére 18 millió forint érkezik a Hetvehelyi önkormányzathoz. Nem szállít 2,5 tonnánál nehezebb járműveket a Mohácsi Komp péntektől. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Azt közölte, az érintett járművek vezetőinek más megoldást kell választaniuk az átkeléshez. Kerülni lehet például a legközelebbi Dunahidakon, Baján vagy a horvátországi Kiskőszegnél. A korlátozást csak akkor oldják fel, ha a Duna vízállása ezt lehetővé teszi. Vasárnap rendezik a 14. Orfű Fit Pécsi tó átúszás és körbeúszást. A résztvevők két táv közül választhatnak. A körbeúszás délelőtt 9:30-kor indul a Jurta tábortól, míg az átúszás rajtja délelőtt 10 órakor lesz a Szomjas Vándornál. A hétvégén a sporttáborban az Open Orfű programjai is várják a látogatókat, zenés fellépőkkel, családi és gyermekprogramokkal, illetve sportbemutatókkal. A Magyar Kézilabda Szövetség csütörtökön tartotta a férfi NB1B menetrendjének sorsolását. A Carbonex Komló hazai pályán kezdi meg a küzdelmeket a Cegléd ellen, majd a második fordulóban a Várpalotához utazik. A csapat már megkezdte a felkészülést a bajnokságra. Ezen a hétvégén éppen a Várpalotát fogadja edzőmeccsen szombaton délután, majd jövő szombaton újra találkozik a két csapat barátságos mérkőzésen idegenben. Kétszer elhalasztották, ezen a hétvégén azonban megrendezik a Balaton átúszást. A szervezők azt közölték, az úszók szombaton Révfülöp és Balatonboglár között teljesítik a vállalt távot. Az úszófolyosó mentén körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak, ahol az úszók pihenhetnek, vizet és szőlőcukrot kaphatnak. Ez volt a Pécsbúk, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM. Best FM. A legnagyobb sztárok, régen hallott dalok,

0: legváltozatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, együtt ébredünk így augusztus 1-én. Számomra ez hihetetlen, ez a nyár nagyon gyorsan elment. Na de itt vannak a legjobb zenék velem az ébredés és a napindítás mellé. Mielőtt beleállnénk teljesen a mai nap kielemzésébe, indulunk, jön az Outkast, és ez a Hey Ya!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Lisa Stanfield és a The Real Thing. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 1-je van szombat. Eszméletlen. Nagyon gyorsan elment ez a nyár, és hát az utolsó hónapnak állunk neki, bár krízis helyzettel, ami a kánikulát illeti, nagyon meleg van. Még szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy most jöttem be a rádióba, és kellemesen hűvös van, úgyhogy aki esetleg most ébredt és hallgat, az tegye azt, hogy kinyitja az ablakot, és egy picit szellőztet. Ez az ilyen természetes klíma, hogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos, ezt csak ajánlani tudom. Nincs hideg, hanem ez a kellemesen kis hűvös érzet van, és utána pedig szerintem az a legfontosabb, hogy behúzzuk az összes sötétítőt, lehúzzuk a redőnyöket, hogy minél kevésbé melegedjen fel a lakás vagy a ház otthon. A legjobb zenékkel pedig ébredünk. Itt lesz velem Nagy Bogi és a Várni Rád még az első fél órában, na meg egy olyan duó, akit nem is lehet szétválasztani, hogyha a 2000-es évek elejéről beszélünk. Jön Jay-Z, és mellette ott van Beyoncé, ez a Blondie, itt a Be-

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Nagy Bogi és a Várni Rád. Szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 1-e van szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. A névnaposok a boglárkák, a születésnaposok között a nők nagy kedvencét, az amerikai modellszínész köszönthetem Jason Momoát és Bastian Schweinsteigert, egykori német válogatott labdarúgót. Egyébként az anyatej világnapja van és a forint születésnapja. A témákkal pedig majd hamarosan érkezek. Most egy rövid szünet, és utána természetesen a legjobb zenékkel folytatom az ébredés és a napindítás mellé. Edwin Collins fog nekünk muzsikálni a hírek után, a Girl Like You-val érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi. Folytatódik a kánikula, ma 38 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön elindult a felsőoktatási pótfelvételi, amelynek során azok jelentkezhetnek a szeptemberben induló képzésekre, akiket az általános eljárásban sehová nem vettek fel, vagy nem is adtak bejelentkezést. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint idén több mint 40 intézmény hirdetett meg képzéseket a pótfelvételiben. A jelentkezők egy helyet jelölhetnek meg az e-felvételiben augusztus 7-éig. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. A kánikula miatt a Magyar Posta megelőző intézkedéseket hozott munkatársai védelme érdekében. Augusztus 4-éig az extrém meleg miatt a kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak el, amennyivel legkésőbb délelőtt 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. A klímával nem rendelkező postákat az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében szintén augusztus 4-éig délben bezárják. Baranyában Hidas, Pécshird, Beremend, Láncsók, Mágocs, Mecseknádasd, Nagykozár, Somberek és Szászvár postáját érinti az intézkedés. Vasárnap rendezik a 14. Orfűfit Pécsi tó átúszás és körbeúszást. A résztvevők két táv közül választhatnak. A körbeúszás délelőtt 9:30-kor indul a jurtatábortól, míg az átúszás rajtja délelőtt 10 órakor lesz a Szomjas Vándornál. A hétvégén a sporttáborban az Open Orfű programjai is várják a látogatókat, zenés fellépőkkel, családi és gyermekprogramokkal, illetve sportbemutatókkal.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett a Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület sebességkorlátozás érvényes. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, a munkaterületnél sávlezárás van érvényben. Továbbra is le van zárva a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtóága és a Jegenyés utca északi kijárata. Hétfőn és kedden a Veresendre utcában a teniszpályák előtti útszakasznál burkolatjavítást végeznek, sebességkorlátozás és félpályás útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország túlnyomó részén ma is folytatódik a napos idő. Helyenként egy-két gomoly felhő megjelenhet az égen, számottevő csapadék ugyanakkor továbbra sem várható. Napközben többfelé feltámadhat a délies szél, a legmelegebb órákban 38 fok közeli értékeket mérünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Kelemen kabátban és az úton. Hát a mi mai útunkon mikkel fogunk foglalkozni, azt már is mondom, azaz jönnek a ma reggel témái. 7 óra után Eminem cipőgyűjteményét húzzuk majd a lábunkra. Igen, de hogy miért, azt is majd elárulom. 8 óra után pedig csillagot fogunk adni a hollywoodi hírességek sétányán, ugyanis megvan annak a jelöltek, hogy 2027-ben kik kapják majd meg ezt a csillagot ott a sétányon, úgyhogy jönnek a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatban a foci lesz terítéken, és bizony-bizony 4 csapat is szerepelt a magyarok közül az Európa Liga, illetve a Konferencia Liga selejtezőjének fordulóiban, és megnézzük, hogy ki hogy jutott tovább, milyen eredménnyel zárt, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé Jennifer Lopez-zel megyünk tovább. Ez az If You Had My Love, most itt a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig lehetőségünk lesz belebújni Eminem cipőibe. Igen, de hogy miért, azt is elárulom, mert egy nagyon jó kis dologgal készült nekünk a világsztár rapper, és természetesen én is készülök a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé 7 óra után is. Itt lesz például velem Bob Sinclair, a Love Generation-nel érkezik majd a francia DJ.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újraindult a vasúti közlekedés Komló és Dombóvár között. Folytatódik a kánikula, szinte zavartalan lesz a napsütés. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 1-én újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Ezen a hétvégén a MÁV Retro Weekendet tart, így a Zobák Express egy 424-es gőzmozdonnyal érkezik majd a városba, várhatóan szombaton kora délután. A hétvégén retro buszok is járnak majd Komló és Kaposvár között. Fontos tudni, hogy a vasúti személyszállítás újraindulásával változik a buszmenetrend is. Komló és Dombóvár térségében több járat is megszűnik. A részletekről a Volán busz oldalán lehet tájékozódni. Sikeresen pályázott Abaliget önkormányzata a Magyar Falu programban. A település több mint 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el önkormányzati ingatlanok fejlesztésére. A tanácsadó az önkormányzat épületében található, régi önkormányzati bérlakás helyére költözik. A helységet fel is újítják. Emellett elkészül az épület udvari homlokzatának felújítása is. A körzet Abaliget mellett Husztót, Kovács Szénája és Orfű védőnői ellátását is biztosítja. A kivitelezés várhatóan ősszel kezdődik. A Magyar Kézilabda Szövetség csütörtökön tartotta a férfi NB1B menetrendjének sorsolását. A Carbonex Komló hazai pályán kezdi meg a küzdelmeket a Cegléd ellen, majd a második fordulóban a Várpalotához utazik. A csapat már megkezdte a felkészülést a bajnokságra. Ezen a hétvégén éppen a Várpalotát fogadja edzőmeccsen szombaton délután, majd jövő szombaton újra találkozik a két csapat barátságos mérkőzésen idegenben.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécsett a Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület sebességkorlátozás érvényes. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, a munkaterületnél sávlezárás van érvényben. Továbbra is le van zárva a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtóága és a Jegenyés utca északi kijárata. Hétfőn és kedden a Veresendre utcában a teniszpályák előtti útszakasznál burkolatjavítást végeznek, sebességkorlátozás és félpályás útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország túlnyomó részén ma is folytatódik a napos idő. Helyenként egy-két gomoly felhő megjelenhet az égen, számottevő csapadék ugyanakkor továbbra sem várható. Napközben többfelé feltámadhat a délies szél, a legmelegebb órákban 38 fok közeli értékeket mérünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Akár mi is belebújhatunk Eminem cipőibe. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Augusztus 1-e van, 7 óra múlt, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Itt lesz hangulatfelelősként, ébresztőfelelősként Anastasia a One Day in Your Life-val. A kezdés pedig a Destination Calabria. Jó reggelt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, a zenerajongók és a sneakergyűjtők történetének egyik legkülönlegesebb eseménye közeleg. Eminem több száz pár saját tulajdonú sportcipőjét bocsátja árverésre. Los Angelesben lesz, és bizony a bevételekből a detroiti fiatalokat és gyermekeket segítő Marshall munkáját támogatja majd. A szerkesztő szerint a mostani esemény történelmi jelentőségű, ugyanis ez minden idők legnagyobb volumenű Eminem kollekciója, amelyet valaha nyilvánosan árverésre bocsájtottak. Eminem rengeteg pár cipőt dedikált, egyébként ez egy 100 darabból álló gyűjtemény, mindegyikük 43-as és 44-es méretű, a pontos időpontja pedig augusztus 25-e lesz majd. Eminem szerintem ezzel egy nagyon jó ügy mellé állt, és kívánom, hogy legyen sikeres, és minél több pénzt tudjon a gyerekeknek adni. És a legjobb zenékkel pedig ébredünk a folytatásban is. Itt lesz velem majd hamarosan Anastasia és a One Day in Your Life, a folytatás viszont a francia világsztár DJ-je Bob Zlinkler jön, és a Love Generation most ide a Bestre. Jó reggelt!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Anastasia és a One Day in Your Life. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. A hangulat felelős a hírek után Paul Johnson lesz, a Get Get Down-t hozza majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jövő héten is lesznek adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Ma rendezik a 44. Balatonátúszást. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Augusztusban sem szünetelnek az adóhatósági ellenőrzések. A NAV baranyai munkatársai kedden Orfűn a Dollár utcai vendéglátóhelyeket ellenőrzik, csütörtökön pedig Pécset dolgoznak majd. Ezúttal a Bajcsy-Zsilinszky utcában keresik fel a ruházati boltokat és informatikai üzleteket. Folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is a megye egész területén. A vízfogyasztás mérséklésére kérte a lakosságot az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a vízi közmű társaságok egyre nehezebben tudják kiszolgálni a megnövekedett fogyasztást, mert a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökken a kitermelhető víz mennyisége. Kiemelte, hogy a kormány minden szükséges intézkedést megtesz a biztonságos vízellátás fenntartásáért, és szükség esetén szigorúbb lépések bevezetésétől sem zárkózik el. Nem szállít 2,5 tonnánál nehezebb járműveket a Mohácsi Komp péntektől. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Azt közölte, az érintett járművek vezetőinek más megoldást kell választaniuk az átkeléshez. Kerülni lehet például a legközelebbi Dunahidakon, Baján vagy a horvátországi Kiskőszegnél. A korlátozást csak akkor oldják fel, ha a Duna vízállása ezt lehetővé teszi. Kétszer elhalasztották, ezen a hétvégén azonban megrendezik a Balatonátúszást. A szervezők azt közölték, az úszók szombaton Révfülöp és Balatonboglár között teljesítik a vállalt távot. Az úszófolyosó mentén körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak, ahol az úszók pihenhetnek, vizet és szőlőcukrot kaphatnak. Pécsett a Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület sebességkorlátozás érvényes. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, a munkaterületnél sávlezárás van érvényben. Továbbra is le van zárva a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtóága és a Jegenyés utca északi kijárata. Hétfőn és kedden a Veresendre utcában a teniszpályák előtti útszakasznál burkolatjavítást végeznek, sebességkorlátozás és félpályás útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország túlnyomó részén ma is folytatódik a napos idő. Helyenként egy-két gomoly felhő megjelenhet az égen, számottevő csapadék ugyanakkor továbbra sem várható. Napközben többfelé feltámadhat a délies szél, a legmelegebb órákban 38 fok közeli értékeket mérünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, a Honey Beats-el ébredhettünk, augusztus 1-je van, szombat, a névnaposok, a boglárkák, a születésnaposok között Jason Momoát, amerikai modellt és színészt köszönhetem, valamint Bastian Schweinsteigert, egykori német válogatott labdarúgót. Egyébként az anyatejvilág napja van, és a forint születésnapja. 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből, a következő órában, azaz 8 óra után irány a hollywoodi hírességek sétánya, ugyanis megvan a 2027-es jelöltek listája, és a legjobb zenéket is hozom természetesen az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Depeche Mode és az It's No Good, és a folytatásban egy kis Gebzi életérzés a We No Speak America.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a hollywoodi hírességek sétányára látogatunk el, ugyanis megvannak, hogy kik kapnak csillagot a sétányon 2027-ben. És számomra egy hatalmas nagy meglepetés van, egy meglepetés név ezen a listán, úgyhogy jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. A 90-es években vissza fogunk már biztosan látogatni, a Backstreet Boysnak köszönhetően, ugyanis a Quit Playing Games With My Heart-tal érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újraindult a vasúti közlekedés Komló és Dombóvár között. Folytatódik a kánikula, szinte zavartalan lesz a napsütés. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 1-én újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Ezen a hétvégén a MÁV Retro Weekendet tart, így a Zobák Express egy 424-es gőzmozdonnyal érkezik majd a városba, várhatóan szombaton kora délután. A hétvégén retro buszok is járnak majd Komló és Kaposvár között. Fontos tudni, hogy a vasúti személyszállítás újraindulásával változik a buszmenetrend is. Komló és Dombóvár térségében több járat is megszűnik. A részletekről a Volán busz oldalán lehet tájékozódni. Eredményes pályázatokról számolt be közösségi oldalán Hetvehely önkormányzata. A község számára két fontos fejlesztés valósulhat meg a Magyar Falu program támogatásával. Az Ady Endre utca burkolata már kritikus állapotban van. Ez hamarosan megváltozhat. A település ugyanis több, mint 37,5 millió forintot nyert a felújításra. Aktuálissá vált a falugondnoki jármű cseréje is. A falubusz életkora ugyanis meghaladta a 10 évet. Az új jármű beszerzésére 18 millió forint érkezik a hetvehelyi önkormányzathoz. A kánikulai napokban a szokásosnál tovább tart nyitva a pécsi hullámfürdő. A harmadfokú riasztás idején a strand minden nap este 8-ig tart nyitva, azért, hogy minél többen felfrissülhessenek. Az intézmény jövő szombaton a Magyar Fürdőszövetség országos vízipisztoly csatájára is várja az érdeklődőket. A rekordkísérlet augusztus 8-án délután 2 órakor kezdődik majd. A részletek a PSN ZRT honlapján érhetőek el.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Pécsett a Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek. A helyszínen útszűkület sebességkorlátozás érvényes. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. A munkaterületnél sávlezárás van érvényben. Továbbra is le van zárva a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtóága és a Jegenyés utca északi kijárata. Hétfőn és kedden a Veresendre utcában a teniszpályák előtti útszakasznál burkolatjavítást végeznek, sebességkorlátozás és félpályás útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország túlnyomó részén ma is folytatódik a napos idő. Helyenként egy-két gomoly felhő megjelenhet az égen, számottevő csapadék ugyanakkor továbbra sem várható. Napközben többfelé feltámadhat a déli szél, a legmelegebb órákban 38 fok közeli értékeket mérünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 1-e van szombat, és ebben az órában a hollywoodi hírességek sétányára látogatunk el, ugyanis megvannak azok a személyek, akik 2027-ben csillagot kapnak. No meg a legjobb zenék is jönnek az ébredés és a napindítás mellé. Madonnával kezdünk, ez az American Pie.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. A Hollywoodi Kereskedelmi Kamera bejelentette a 2027-es évfolyam kitüntetettjeit, akik saját csillagot kapnak a világ hírű hollywoodi hírességek sétányán. A listán összesen 32 kivételes alkotó szerepel a szórakoztató ipar legkülönbözőbb területeiből. A kiválasztás és a ceremónia következőképpen zajlik. Májusban indul, több lépcsős kiválasztási folyamat végén a 32 fős névsor július 22-én hagyta jóvá az igazgató tanács. A csillagavató ünnepségek pontos dátumait egyelőre nem ismerjük. A hagyományok szerint a kitüntetettek 2 évük van saját ceremóniájuk megszervezésére, a hivatalos időpontokat pedig jellemzően 10 nappal a konkrét esemény előtt teszik nyilvánossággá. Na és akkor most pár név. Szerintem az egyik legnagyobb meglepetés az, hogy a zenei legendák között ott van a francia világsztár DJ David Guetta, valamint a Linkin Park. A színész csillagoknál pedig a televíziós és a filmvilágból számos közönség kedvenc kap csillagot, köztük például Pedro Pascal. Nem semmi dolog, én David Guettának gratulálok innen is azért, hogy csillag lesz majd Hollywoodban a nevével. Tőlem pedig most a folytatásba jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Jön a Backstreet Boys csapata is, de most előttük meghallgatjuk még majd Curtis, na meg a Black Eyed Peas-t, ugyanis velük megyünk tovább, szól a Hey Mama most itt a Best-en.
1: Hey Mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the Blastmasters blasting up the jungle.

0: dráma.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Backstreet Boys és a Quit Playing Games With My Heart. Szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 1-e van szombat, ha névnaposok a boglárkák, a születésnaposok között pedig Bastian Schweinsteigert, egykori német válogatott labdarúgót, valamint az amerikai modell színészt, a lányok nagy kedvencét, a csajok nagy kedvencét, Jason Momoát köszönhetem. Egyébként az anyatej világnapja van, valamint a forint születésnapja, és a következő órában majd a sport lesz terítéken az egyetlen egy téma, ami hátra van, és 9 óra után mindig a sportvilágában látunk el. Foci lesz majd terítéken, méghozzá kicsit körbejárjuk majd az Európa Liga és a Konferencia Ligába szereplő magyar csapatokat, hogy mik is történtek velük, kik jutott tovább, milyen eredménnyel zártak, stb. Minden ilyesmi. No, meg természetesen a legjobb zenéket is hozom egész reggel az ébredés és a napindítás mellé. Most egy rövid szünet, aztán folytatjuk majd az MVU-gal, ugyanis a Free Your Mind-dal érkezik majd a csapat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elkezdődött a felsőoktatási pót felvételi. Folytatódik a kánikula, ma 38 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön elindult a felsőoktatási pót felvételi, amelynek során azok jelentkezhetnek a szeptemberben induló képzésekre, akiket az általános eljárásban sehová nem vettek fel, vagy nem is adtak bejelentkezést. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint idén több mint 40 intézmény hirdetett meg képzéseket a pót felvételiben. A jelentkezők egy helyet jelölhetnek meg az e-felvételiben augusztus 7-éig. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. A kánikula miatt a Magyar Posta megelőző intézkedéseket hozott munkatársai védelme érdekében. Augusztus 4-éig az extrém meleg miatt a kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak el, amennyivel legkésőbb délelőtt 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. A klímával nem rendelkező postákat az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében szintén augusztus 4-éig délben bezárják. Baranyában Hidas, Pécshird, Beremend, Láncsók, Mágocs, Mecseknádasd, Nagykozár, Somberek és Szászvár postáját érinti az intézkedés. Vasárnap rendezik a 14. Orrfűfit Pécsi tó átúszás és körbeúszást. A résztvevők két táv közül választhatnak. A körbeúszás délelőtt 9:30-kor indul a jurtatábortól, míg az átúszás rajtja délelőtt 10 órakor lesz a Szomjas Vándornál. A hétvégén a sporttáborban az Open Orrfű programjai is várják a látogatókat, zenés fellépőkkel, családi és gyermekprogramokkal, illetve sportbemutatókkal.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett a Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület sebességkorlátozás érvényes. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, a munkaterületnél sávlezárás van érvényben. Továbbra is le van zárva a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtóága és a Jegenyés utca északi kijárata. Hétfőn és kedden a Veresendre utcában a teniszpályák előtti útszakasznál burkolatjavítást végeznek, sebességkorlátozás és félpályás útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország túlnyomó részén ma is folytatódik a napos idő. Helyenként egy-két gomoly felhő megjelenhet az égen, számottevő csapadék ugyanakkor továbbra sem várható. Napközben többfelé feltámadhat a délies szél, a legmelegebb órákban 38 fok közeli értékeket mérünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

Best FM a legjobb zenék. A New Level Empire ébresztett minket Wolf Katival közösen, ez volt a Nem Elég. Hamarosan majd a sportvilágába látogatunk el 9 óra után. Jönnek a magyar csapatok, akik szerepeltek az Európa Liga és a Konferencia Liga selejtező körjeibe, és megnézzük, hogy hogy zárták ezt a hetet. No meg a legjobb zenék. A Kiss Me-vel folytatjuk az ébredést most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig irány a sport, de csak egy perc erejéig a következő órában, majd 9 óra után, ugyanis jönnek a magyar csapatok, akik szerepelnek az Európa Liga és a Konferencia Liga selejtezőibe, és megnézzük, hogy hogyan zárták a második fordulót most, ezen a héten, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz Michael Jackson a hatalmas nagy klasszikusával, amit imádunk. A Remember the Time-mal például majd 9 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újraindult a vasúti közlekedés Komló és Dombóvár között. Folytatódik a kánikula, szinte zavartalan lesz a napsütés. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 1-én újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Ezen a hétvégén a MÁV Retro Weekendet tart, így a Zobák Express egy 424-es gőzmozdonnyal érkezik majd a városba, várhatóan szombaton kora délután. A hétvégén retro buszok is járnak majd Komló és Kaposvár között. Fontos tudni, hogy a vasúti személyszállítás újraindulásával változik a buszmenetrend is. Komló és Dombóvár térségében több járat is megszűnik. A részletekről a Volánbusz oldalán lehet tájékozódni. Sikeresen pályázott Abaliget önkormányzata a Magyar Falu programban. A település több mint 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el önkormányzati ingatlanok fejlesztésére. A tanácsadó az önkormányzat épületében található, régi önkormányzati bérlakás helyére költözik. A helységet fel is újítják. Emellett elkészül az épület udvari homlokzatának felújítása is. A körzet Abaliget mellett Husztót, Kovács Szénája és Orfű védőnői ellátását is biztosítja. A kivitelezés várhatóan ősszel kezdődik. A Magyar Kézilabda Szövetség csütörtökön tartotta a férfi NB1-B menetrendjének sorsolását. A Carbonex Komló hazai pályán kezdi meg a küzdelmeket a Cegléd ellen, majd a második fordulóban a Várpalotához utazik. A csapat már megkezdte a felkészülést a bajnokságra. Ezen a hétvégén éppen a Várpalotát fogadja edzőmeccsen szombaton délután, majd jövő szombaton újra találkozik a két csapat barátságos mérkőzésen idegenben.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécsett a Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület sebességkorlátozás érvényes. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, a munkaterületnél sávlezárás van érvényben. Továbbra is le van zárva a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtóága és a Jegenyés utca északi kijárata. Hétfőn és kedden a Veresendre utcában a teniszpályák előtti útszakasznál burkolatjavítást végeznek, sebességkorlátozás és félpályás útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország túlnyomó részén ma is folytatódik a napos idő. Helyenként egy-két gomoly felhő megjelenhet az égen, számottevő csapadék ugyanakkor továbbra sem várható. Napközben többfelé feltámadhat a délies szél, a legmelegebb órákban 38 fok közeli értékeket mérünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És 9 óra után pedig mellette egy nagyon picike sport, ugyanis a sportrovatban ma azt nézzük meg, hogy az Európa Liga és Konferencia Liga selejtezőiben szereplő magyar csapatok hogyan zárták a hetet, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk méghozzá a Maroon 5 csapatával. Ez a Payphone, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

Best FM a legjobb zenék. Sikeres csütörtök estét zártak a magyar labdarúgó csapatok az Európa Liga és a Konferencia Liga selejtezőinek második fordulójában. A négy érdekelt együttesből három kiharcolta a továbbjutást a következő körbe. Kezdünk az Európa Ligában szereplő Ferencvárossal. A zöldfehérek a holland élcsapat Twente ellen vívták ki a továbbjutást. Az idegenbeli 2-1-es győzelem után a hazai visszavágón a 30. perctől emberhátrányba játszva is két gólos előnybe kerültek. Bár a hollandok egy izgalmas végjátékban egyenlítettek 2-2-re, a Fradi összesítésben búcsúztatta az esélyesebb ellenfelet. A következő körben a lengyel Gronig Zabre vár rájuk, ha jól tudom Podolskinek a csapata, ezt ott kaptam el Ember Norbi barátomtól, aki egyébként az Oldalvonal nevű blognak a szerkesztője, ezt ő mondta, hogy Podolski csapata ellen játszik majd a Ferencváros. Aztán jön a Konferencia Liga, itt két siker és egy tisztes búcsú. A Győrnél járunk most. A győriek számára az idegenbeli 6-2-es kiütéses siker után hazai 1-1-es döntetlennel zárult a találkozó. Már rutin feladat volt ez az Altrán Bizen ellen, a következő ellenfelük pedig a Riga FC lesz. Most irány Debrecen, a DVFC két mérkőzés alatt mindössze egyetlen gólt szerzett az örmény Pütyik Ljavrán ellen, a találat elegendő volt a továbbjutáshoz, a következő fordulóban pedig a Kőben Hav vár rájuk majd, itt igazi bravúrra lesz majd szükség. Aztán jön a tisztes búcsú méghozzá a Pakstól, itt nem sokkal maradtak alul, az erősebb görög Panathinaikos ellen a szoros párharcban 4-3-as összesítéssel maradtak alul, úgyhogy sajnáljuk, mert egyébként a Paks is előre szépen menetelt a nemzetközi porondon, és úgy néz ki, hogy egyre több csapatunk képes arra, hogy kivívja a továbbjutást, és elég sokáig benne maradjon ezekben a nemzetközi találkozókban, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy a Ferencváros, a Győr és a DVFC is ott lesz majd a kezdetek kezdetén az Európa Ligába, valamint a Konferencia Ligába. Tőlem pedig most jönnek a legjobb zenék, félretesszük a sportot. Itt lesz például velem Michael Jackson hamarosan a Remember the Time-mal, a folytatás viszont a One Down Project-é, ez pedig a King of My Castle most itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Michael Jackson repített minket vissza a 90-es évek elejére. Ez volt a Remember Time. Szép napot kívánok mindenkinek. Augusztus 1-e van szombat. A névnaposok, a boglárkák, a születésnaposok között pedig Jason Momoát, amerikai modell színészt, valamint Bastian Schweinsteigert, egykori válogatott német labdarúgót köszönthetem. Egyébként az anyatej világnapja van a mai napon, és a forint születésnapja. A legjobb zenékkel pedig egészen 10-ig még érkezek, van még hátra bőven időnk, úgyhogy az Everlast már biztos, hogy itt lesz velem a What It's Like-kal. Most viszont a folytatás Kelly Rowland-é. Ez a Work, most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, aztán indítjuk a Best hétvégét közösen a legjobb zenékkel. Nem fogunk unatkozni méghozzá George Michaelnek köszönhetően, ugyanis 10 óra után a Too Funky-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jövő héten is lesznek adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Ma rendezik a 44. Balatonátúszást. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Augusztusban sem szünetelnek az adóhatósági ellenőrzések. A NAV baranyai munkatársai kedden Orfűn a Dollár utcai vendéglátóhelyeket ellenőrzik, csütörtökön pedig Pécset dolgoznak majd. Ezúttal a Bajcsy-Zsilinszky utcában keresik fel a ruházati boltokat és informatikai üzleteket. Folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is a megye egész területén. A vízfogyasztás mérséklésére kérte a lakosságot az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a vízi közmű társaságok egyre nehezebben tudják kiszolgálni a megnövekedett fogyasztást, mert a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökken a kitermelhető víz mennyisége. Kiemelte, hogy a kormány minden szükséges intézkedést megtesz a biztonságos vízellátás fenntartásáért, és szükség esetén szigorúbb lépések bevezetésétől sem zárkózik el. Nem szállít 2,5 tonnánál nehezebb járműveket a Mohácsi Komp péntektől. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Azt közölte, az érintett járművek vezetőinek más megoldást kell választaniuk az átkeléshez. Kerülni lehet például a legközelebbi Dunahidakon, Baján vagy a horvátországi Kiskőszegnél. A korlátozást csak akkor oldják fel, ha a Duna vízállása ezt lehetővé teszi. Kétszer elhalasztották, ezen a hétvégén azonban megrendezik a Balatonátúszást. A szervezők azt közölték, az úszók szombaton Révfülöp és Balatonboglár között teljesítik a vállalt távot. Az úszófolyosó mentén körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak, ahol az úszók pihenhetnek, vizet és szőlőcukrot kaphatnak. Pécsett a Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület sebességkorlátozás érvényes. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, a munkaterületnél sávlezárás van érvényben. Továbbra is le van zárva a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtóága és a Jegenyés utca északi kijárata. Hétfőn és kedden a Veresendre utcában a teniszpályák előtti útszakasznál burkolatjavítást végeznek, sebességkorlátozás és félpályás útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország túlnyomó részén ma is folytatódik a napos idő. Helyenként egy-két gomoly felhő megjelenhet az égen, számottevő csapadék ugyanakkor továbbra sem várható. Napközben többfelé feltámadhat a délies szél, a legmelegebb órákban 38 fok közeli értékeket mérünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodaszép napot kívánok mindenkinek, augusztus 1-e van, szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Elmúlt 10 óra, indul a Best hétvége. Nagyjából úgy fog dübörögni, mint ahogy a kánikula, de azért ígérem, bekészítettem pár kis finomságot, ami majd felfrissít minket. Kezdjünk is, jön a Shapeshifters és a Back to the Basic most ide a Bestre.
0: Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Best FM a legjobb zenék, hogyha egy frontember kilép egy zenekarból, vagy a zenekar feloszlik, nem feltétlenül alakul a szóló karrier mindig zseniálisan. Persze vannak kivételek.

De például, hogyha megnézzük Freddie Mercuryt, mikor ott hagyta a Queent, nem éppen járt jól azzal, hogy külön pályán folytatta a többiektől. Vagy megnézhetjük a Genesisnek is egyébként az alakulását. Ott minden karakternek megvolt a kis különálló szólókarrierje, különálló kis lemeze, de csak Phil Collins tudott zseniálisat alkotni az összes közül. És van egy fiatalabb titán, aki azóta sajnos szintén nincsen közöttünk, mint ahogy Freddie Mercury se. George Michaelről van szó, és a Vem után egy zseniális szólókarriert hozott össze a 90-es évekbe. Ennek az egyik gyümölcsét hallhatjuk most itt a Besten. Jön a Too Funky tehát George Michaeltől. Ettől lesz ebb a Best hétvége itt a Besten.

0: yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Tupac és a Changes. Szép napot mindenkinek, augusztus 1-e van, a boglárkák a névnaposok, a születésnaposoknál pedig Jason Momoát, amerikai modell színészt, valamint egykori válogatott német labdarúgót, Bastian Schweinsteingert köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a forint születésnapja és az anyatejvilág napja is. És a legjobb zenékkel pedig a szünet után folytatjuk. Itt lesz velem a Try Again majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán a mai utazásunk utolsó közös órája következik, amiben természetesen ugyanúgy dübörög majd a Best hétvége a legjobb zenékkel. A hangulat felelősök között például ott lesz velem Will Smith, aki Miami-ba repítve majd minket, na meg Robbie Williams dalát is bekészítettem. Ő a Let Me Entertain You-t hozza majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan leállhat Paks, jönnek a szélerőművek, sok a betöltetlen tanári állás, ma van az anyateljes táplálás világnapja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zöld utat adott a kormány a szélerőműveknek. Magyar Péter miniszterelnök Pakson bejelentette, a következő években mintegy 4000 megawattnyi új zöld energiakapacitás létesülhet, amelyet jelentős hálózatfejlesztés is kísér. A kormányfő közölte azt is, hogy a Duna alacsony vízellása miatt várhatóan kedden vagy szerdán tervezetten le kell állítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját, az ország energiaellátása azonban továbbra is biztosított. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klemensberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hogy hol milyen tanára van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki, és ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Megverte a kalauzt egy utas az egyik Bécsbe tartó vonaton, azután rontott rá, hogy elkérte a jegyét. Többször is megütötte, aztán megfenyegette, hogy megöli. Még a helyszínre érkező rendőrökkel is ordibált. A tatabányai járásbíróság szerint tartani lehetett attól, hogy elszökik, ezért egy hónapra letartóztatták. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért vonják majd felelősségre, akár börtönbe is küldhetik. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék úgy fél éves korukig. Erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján. Ez ma esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget áll állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Ma napsütés viheti a főszerepet, az égen csak kevés gomoly és fátyol felhő jelenhet meg. Esőre nem kell számítanunk, legfeljebb északnyugaton bukkanhat fel egy-egy zivatar. Délutára 36 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Holnap és hétfőn is maradhat a száraz napos idő, bár az északi határ közelében néha meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar alakuljon ki. Kedden és szerdán szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, miközben a hőmérők akár 41 fokot is mutathatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Tombol a kánikula közel 40 fokos csúcshőmérsékletekkel, és ez így is lesz egészen jövő hét végéig, már lehet látni az előrejelzést, és nem fog csillapodni egyáltalán, nem hagy minket a meleg, úgyhogy kicsit frissüljünk föl ebbe az órába a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem Robbie Williams és a Let Me Entertain You, na meg Britney, a Gimme More-ral indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ákos tartott elénk egy tükröt, a folytatásban pedig nosztalgiázunk egyet Robbie Williams-szel, az egyik legnagyobb slágerét hozza el, ami igazán be fogja indítani a napunkat, hogyha eddig nem történt meg. Úgyhogy most már így dukál, hogy 11 óra után megérkezzünk. Jön a Let Me Entertain You, ezzel megyünk tovább itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Enigmával tölthettük az időt az elmúlt 4 percben. Szép napot kívánok mindenkinek. Augusztus 1-e van szombat, a születésnaposok között Jason Momoát, valamint Bastian Schweinsteigert köszönhetem, a névnaposok pedig a Boglárkák. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként az anyatej világnapja és a forint születésnapja, és ebből az órából van még hátra, úgyhogy az utolsókat is meg fogjuk húzni. A folytatás a rövid szünet után majd 50 centé lesz. A Candy Shop-pal érkezik majd. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Westlife és az Uptown Girl. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B. Németh Dia, ővé a délután egészen este 6-ig, este 6 órakor pedig majd mixben szólnak a legjobb zenék a Night Shift csapatának köszönhetően, és hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek terítéken, méghozzá a második órába White Boy vendégül látja állandó rezidensünket, ennek szakértőjét, Slim Fitet, utánuk pedig majd Big Falvi Tamás vár mindenkit éjfélig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, holnap reggel ébredünk majd közösen itt a Besten. Mindenkinek szép délutánt, jó étvágyat kívánok az ebédhez. Utoljára az Iron Mafiát indítom, ez a bónuszjáték. Viszhal!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli intézkedéseket jelentett be a miniszterelnök. Továbbra is él a tűzgyújtási tilalom. Október 23-án kezdődik az őszi szünet. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar Péter miniszterelnök ezért rendkívüli intézkedéseket jelentett be. Elmondta, minden hadrafogható hazai erőművet üzembe helyeztek, és biztosították a működésükhöz szükséges tüzelőanyagot. Hozzátettem, új kormányrendelet is hatályba lép, amely szerint először önkéntes fogyasztás csökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. Kiemelte, a korábbi szabályozással ellentétben a lakosság korlátozására csak a legvégső esetben kerülhet sor. Emellett hétfőtől az esti csúcsidőszakban leállítják a vasúti teherszállítást, az államigazgatásban pedig, ahol lehet, az első három munkanapon otthoni munkavégzést rendelnek el, és erre kérik a piaci munkáltatókat is. Tovább erősödik a hőhullám, a Hungaromet több vármegyére is harmadfokú figyelmeztetést adott ki, mert a napi közép hőmérséklet 29 fok fölött alakulhat. Holnapra már az ország nagy részét érinti a rendkívüli meleg. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, a legforróbb órákban maradjon árnyékban és fogyasszon sok folyadékot. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és az országos tűzgyújtási tilalom is a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakó helyeken is, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: Megjelent a következő tanévrendje. Az iskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig jövő június 18-a lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli december 19-től január 3-ig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-ig tart. Újdonság, hogy először rendezik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, emellett egyszerűsödik a kompetenciamérések rendszere is. Ma igazi forró nyári napra készülhetünk, sok napsütéssel, kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem várható, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A szél időnként megélénkülhet, délután 36 és 39 fok között tetőzhet a hőség. A következő napokban sem nagyon kapunk enyhülést, holnap és hétfőn is marad a napos perzselő idő, legfeljebb az északi határ mentén pattanhat ki zápor vagy zivatar. Kedden és szerdán tovább fokozódhat a kánikula, néhol 41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét! Mindenkinek augusztus 1-e van. Indul is a Best délutáni szent elmúlt néhány perccel. Én Bénémet Dia vagyok. Ma a boglárkákat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Én pedig jó étvágyat kívánok az ebédelőknek, és adom közben a legjobb zenéket. Már bekészítettem a Margaret Island slágerét. Jön a valahol. Előtte pedig itt van Akon és a Lonely.
0: Best FM.

szép sztori. Gyönyörű lány, a fejes sportkocsi, az emlékben nem kopik. Jött néhány gin tonic, így születtek meg ezek a szép sztori.

0: nem kopik.
1: Best FM a legjobb zenék, itt a Stereo MC's 92-es áttörő slágere, amely a hip-hop, funk és elektronikus zene keverékével vált igazán egyedivé. Ez nem más, mint a Connected. A dal üzenete a kapcsolódásról és az összetartozásról szól, ami több országban is sikeres lett, és gyakran hallható volt akkoriban is a rádiókban, meg a különböző klubokban. Máig a 90-es évek egyik ikonikus, jó hangulatú klasszikusa. Ez már a Stereo MC's és a Connected.

0: Veszte fel a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M43-as autópályán például Csanádpalota irányába a Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak, így aztán a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont felé és lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Az M60-as autópályán is érdemes figyelni az M6-os irányába, a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-es autóúton pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Örülök, hogy együtt töltjük ezt a hétvégét is. Érdemes maradni, hiszen hozom hamarosan a Follow the Flow-t is. Jön a Porszám, és Nelly Furtado is énekel. Pár perc, és ezzel folytatjuk.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Akár a harmadfokú vízkorlátozást is elrendelhetik. Elindult az albérletek utáni roham, rekordmennyiségű kokaint égettek el Líbiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. Tilos lesz például ivóvízzel locsolni a kerteket, sportpályákat és stadionokat, autót mosni vagy medencét tölteni. A miniszterelnök hangsúlyozta, nem igaz, hogy Ausztria és Szlovákia csökkentette volna a Magyarországra érkező vízmennyiséget a Dunán. A folyó alacsony vízállását a csapadékhiány okozza. Nem csak a hőség, hanem a levegő minősége miatt is érdemes óvatosnak lenni a hétvégén. A Hungaromet előrejelzése szerint ma délután és este a nagyobb városokban az egészségügyi határérték fölé emelkedhet a talaj közeli ózon koncentrációja. Ez főként a légzőszervi betegekre, az idősekre és a gyerekekre jelenthet fokozott terhelést. Elindult a roham az albérletek után, a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes mindent lepapírozni és figyelni néhány szabályra, ha lakást adunk ki, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont negyed évente adóelőleget kell fizetni, majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetnie, és ha még marad fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
1: Több mint 4 tonna kokaint semmisítettek meg Líbiában, ez volt az ország történetének legnagyobb drogfogása. A mintegy 100 milliárd forint értékű kábítószert elégették, a drogot egy rajtaütés során foglalták le korábban. Az ügyben egy szerb és egy kolumbiai spanyol állampolgárt vettek őrizetbe. A nyomozás ugyanakkor több magasrangú rendőrt is elért, a gyanú szerint segíthették a kokain szállítmány célba jutását, ezért ellenük is eljárás indult. Ma a napsütés viheti a főszerepet, az égen csak kevés gomoly és fátyol felhő jelenhet meg. Esőre nem kell számítanunk, legfeljebb északnyugaton bukkanhat fel egy-egy zivatar. Délutánra 36 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Holnap és hétfőn is marad a száraz napos idő, már az északi határ közelében néhol meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar alakuljon ki. Kedden és szerdán szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, miközben a hőmérők akár 41 fokot is mutathatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét és vidám szombat délutánt kívánok mindenkinek. Én Péné Mendia vagyok, egy óra után járunk már. Ami pedig érkezik, az hamarosan az NSYNC dal, az I Want You Back. Hamarosan itt lesz Fergie és a Big Girls Don't Cry-al. Most pedig Nelly Furtado egyik legnagyobb slágere érkezik 2006-ból. Ez a Say It Right.
0: Best FM, a legjobb zenék.

FM a legjobb zenék, a Don't Be Afraid DJ Tonka egyik ismert 90-es évekbeli dance slágere, amely a korszak klub életének hangulatát hozza most nekünk vissza. Egy energikus house dal, ami tipikusan olyan szám, amit főleg bulikban és DJ szettekben játszottak, nem annyira rádiós slágerként lett híres. A lüktető ritmus és a pozitív vibe miatt könnyen megjegyezhető, táncolható és nagyon jó hangulatot teremt. A Don't Be Afraid jól példázza a 90-es évek európai klubzenéjének stílusát. Ez jön most itt a Besten.

0: Vesztek fel a legjobb zenék. Mindenki vigyázva, óvatosan vezessen ebben a nagy kánikulában. Egyébként az M1-esen Hegyeshalom felé Szárligetnél egy műszaki hibás kamion állt meg a külső sávban. Többen is jelezték, a 48-es kilométernél torlódásra kell számítani. Aztán az M5-ösön Budapest felé burkolatjeleket távolítanak el Kecskemét elkerülő szakaszán. Arra is torlódás tapasztalható, és erős a hétvégi forgalom a gyorsforgalmi utakon. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatai és Biatorbágy között több helyen torlódik a külső sáv, így érdemes személyautóval az átterelt sávot használni. Az M0-as autóút déli szektorán a 30-as kilométernél lévő csomópontnál pedig az M5-ös autópályára való felhajtás miatt torpan meg a kocsisor az M1-es autópálya irányából. A hőségriadó miatt ezen a hétvégén a kamionstopp időtartama a következők szerint módosult: a mai nap délután 15 óra és este 10 óra között, valamint holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Mindenkinek balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakó

Best FM, a legjobb zenék az ország nagy részén. Ma 35 fok fölé emelkedik a levegő hőmérséklete, több helyen a 40 fok sem kizárt. Az ég tiszta, ám néhány területen előfordulhatnak fátyolfelhők vagy gomoly felhők. Az ország északkeleti részét, Sopron és Moson-Magyaróvár környékét kisebb hidegfront éri el. Itt a záporok vagy zivatarok kialakulása sem kizárt. Egyébként tegnap megdőlt a 105 éves napi fővárosi melegrekord. Újpesten 39,4 fokot mértek, ez kerek 200 fokkal magasabb, mint az 1921-ben a Gellért-hegyen és Törökvész állomásokon mért 37,4 fokos érték. Az országos melegrekordot beállította ez a hőmérséklet, 1917-ben Szerepen mértek ugyanennyit. Az augusztus 1-i napi hőmérsékleti csúcs szintén ehhez a településhez köthető, ugyanebből az évből. 1917. augusztus 1-én 40,3 fokot mértek. Nem kizárt, hogy ezt eléri ma a hőmérséklet, vagy akár át is ugorja. A következő napokban sem lehet számítani sajnos jelentős változásra, továbbra is velünk marad a rendkívül meleg. Az előrejelzések szerint legkorábban a jövő hét végén van esély felfrissülésre, úgyhogy kitartást mindenkinek, addig is ígyunk sok-sok folyadékot ebben a rekkenő hőségben, és hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten. Mr. Bombastic, we are the bombastic, romantic, fantastic lover.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, jönnek most a legfrissebb hírek, de aztán senki sehová, hiszen felcsendül majd a V-motorok egykori slágere is. Király Viktor és Dr. Béres verzióját hallgatjuk hamarosan, ez lesz a Tűzvarázsló, és a Matchbox Fent is itt lesz velünk.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this, gangster.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli intézkedéseket jelentett be a kormányfő. Locsolási tilalom van a sportpályákon, Horvátországban is extrém meleg van. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar Péter miniszterelnök ezért rendkívüli intézkedéseket jelentett be. Elmondta, minden hadrafogható hazai erőművet üzembe helyeztek és biztosították működésükhöz a szükséges tüzelőanyagot. Hozzátette, új kormányrendelet is hatályba lép, amely szerint először önkéntes fogyasztás csökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a Mavir kötelező korlátozást is elrendelhet. Kiemelte, a korábbi szabályozással ellentétben a lakosság korlátozására csak a legvégső esetben kerülhet sor. Locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban, ezt az élő környezetért felelős miniszter jelentette be. Gajdos László közösségi oldalán közölte, szigorúan tilos ivóvizet használni fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. A döntést a lakosság zavartalan ellátása érdekében hozták meg. Téves állítás, hogy visszatartják a Duna vizét a felvízi országok, és az is, hogy az ország rosszul csinál valamit. Ezt az országos vízügyi főigazgatóság írta, arra reagálva, hogy a Duna rekordalacsony vízállása kapcsán a lakosság megtévesztésére alkalmas valótlan hírek kezdtek terjedni. A vízügy leszögezi, a Duna nemzetközi vízfolyás, egyik állam sem rendelkezhet korlátlanul a vízkészletével, arra ugyanis komoly szabályok vannak. A beérkező vízmennyiséget változatlanul bocsátják tovább, a jelenlegi természetes vízhozam pedig rekordalacsony. Harmadfokú riasztást adott ki, magas középhőmérséklet miatt több vármegyére is a Hungaromet. Ez azt jelenti, hogy Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrád-Csanádban, Fehér, Győr-Moson, Sopron, Jász-Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom, Pest és Csolnavár megyében is meghaladja ma a napi középhőmérséklet a 29 fokot, holnap pedig már Nógrádban, Hevesben és Hajdúbiharban is. Horvátországban is tombol a hőség, a kánikulában több kilométeres torlódások alakultak ki az utakon. Az országban egyébként több térségében, például Fiume, Zágráb, Split és Dubrovnik környékére is vörös riasztást adtak ki a veszélyes hőség miatt. Tartós kánikula lesz, ma sok napsütésre számíthatunk, alig lesz felhő az égen, legfeljebb északnyugatra sodódhat be egy-egy zápor. Délutántól estétől megélénkülhet a szél, 35-40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 23-31 fok közé hűl a levegő, és az éjszaka sem lesz frissítő. Holnap is hasonló idő lesz, vasárnap elvétve alakulhatnak ki záporok, zivatarok, főképp az északi és a dunántúli középhegységben. Nagyon erős az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Best FM-en dübörögnek a legjobb zenék, ilyenkor hétvégén is. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok. 2 óra múlt néhány perccel folytatódik a szombati Best délután. Most például a Mad Fox 20 2007-es slágerével, ami egy válogatás albumon jelent meg. Egy kis lendületet hoz nekünk. How far we come?
0: Best FM, a

Megtetem a legjobb zenék. Janet Jackson 1997-es slágerével megyünk most tovább. Ez a Together Again, ami az egyik legpozitívabb hangulatú dala. Egy elvesztett szeretett szeméről szól, de nem szomorúan, hanem reményteli módon. Arról, hogy egyszer újra találkozunk. Egy pörgős dance-pop dal, amelynek vidám hangzása azért nagyon különleges kontrasztot alkot az érzelmes hangulatával. Nagyon nagy sikert aratott világszerte, és hosszú ideig vezette a slágerlistákat. A Together Again máig Janet Jackson egyik legismertebb és legszeretettebb dala. Ez jön most, itt a Best FM-en.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor. You can take a picture.

0: Best FM legjobb zenék, útinfókkal jelentkezem. A hatos főúton például Pécsett, a 194-es és a 200-as kilométernél csatornáznak, mindkét helyen sávlezárás zavarja a forgalmat. Szintén Pécsett, a 199-es kilométernél a gázvezetéket javítják, a Szentlőrinc felé vezető oldalon forgalomkorlátozásra kell számítani. A 10-es főúton is érdemes figyelni, Budapest és Sojmár között például a 13-as kilométernél csomópont építési munkák miatt kell félpályás lezárásra számítani. Pilis-Jászfalu átkelési szakaszán pedig kábelt telepítenek, a 30-as kilométernél útszűkület mellett dolgoznak, ami pedig a 11-es főutat illeti Szentendrén, a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Sajnos nincs jó hírem, folytatódik a kánikula. A mai napon is 40 fok fölé is kúszhat a hőmérséklet több helyen is az országban. Holnap marad a napos forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, és kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Mérsékelt helyenként élénk lesz a légmozgás, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára. 15 és 24 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Sajnos ez a tomboló hőség jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknek és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét és nő a stroke infarktus előfordulásának valószínűsége is. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja a szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompasság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőkutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős, úgyhogy ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat, és hogyha tehetjük, az étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegény ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt, és vigyázzunk magunkra, főleg a közlekedésben résztvevők. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve háziállatot tűzőnapon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, én mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, és kitartást a mai napra is. Something got me started. You know that I...

Veszte fel a legjobb zenék, ez volt Alicia Keys és a Fallin. 3 óra is mindjárt itt van, a perceken belül jönnek a legfrissebb hírek, aztán Carlos Santanával megyünk tovább, jön a Maria, most pedig Oroszlán Szonya énekel a Besten.

0: Best FM, a legjobb
1: zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban kumlo.hu. Augusztus 1-én a Káptalan kertben fellép Geszti Péter. Az es folyamán megszólalnak a Repülők, a Jazz Megaz és a Gringo Sztár slágerei. Kapunyítás este 7-kor. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogató központban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: A Pécsi Tudományegyetem is várja a jelentkezéseket a pót felvételi során. Folytatódik vasárnap is a kánikula. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 7-én éjfélig tart a felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési időszaka. Az oktatási hivatal arra hívja fel a figyelmet, ez a határidő a jelentkezés hitelesítésére is vonatkozik. Ha ez elmarad, a jelentkezés érvénytelen. Szintén pénteken éjfélig kell feltölteni minden olyan dokumentumot, amely szükséges a jelentkezéshez és a pontszámításhoz, tették hozzá. A felvi oldalán elérhetőek a pótfelvételi során meghirdetett képzések, köztük a PTE által indított alap, osztatlan és mesterképzések is. A Pécsi Egyetem orvoskara nem hirdetett üres férőhelyeket a pótfelvételi során, a többi kar kínálatából azonban lehet válogatni. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az első tanítási nap szeptember 1-e kedd lesz, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A 2026-27-es tanévben összesen 180 tanítási nap lesz. Az első nagyobb pihenő az őszi szünet lesz, ami október 23-án kezdődik, és november 2-áig tart majd. A további szünetekről, a tanév során várható mérésekről az oktatási hivatal oldalán lehet tájékozódni. Az energiahelyzetre tekintettel 60%-kal csökkentette a kritikus időszakban villamos energia felhasználását a Dunadráva Cement Kft. A Vácon és Beremenden gyárat üzemeltető társaság azt közölte, ezt tartósan több hétig fent tudja tartani az ellátás biztosítása mellett. Az intézkedés pénteken lépett életbe. Fekvőrendőrök lassítják a közlekedőket a siklósi Dózsa utcában. Rigel Gábor, a város polgármestere azt közölte, a lassítók az óvoda előtti útszakaszon találhatóak, és a szülők, a pedagógusok és a környéken élők kérésére helyezték el azokat. A fekvőrendőrök mellett 30 km/h sebességkorlátozás is érvényben van a szakaszon, a közlekedés biztonságának növelése érdekében. A Magyar Labdarúgó Szövetség döntése alapján a kánikula miatt augusztus 1-től határozatlan ideig valamennyi NB1-es, NB2-es és NB3-as délután 17:30 későbbre kiírt bajnoki meccs időpontja módosul 17 óra 30 percre. Az NB2-ben szereplő Szentlőrinc jelezte, a Diósgyőr elleni mérkőzésre így nem ér oda időben, így ezt a szombati találkozót elhalasztották.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Burkolatjavítási munkákat végeznek hétfőn és kedden Pécsett a Veres Endre utcában, a teniszpályák előtti útszakaszon. A helyszínen mindkét napon sebességkorlátozás és félpályás útzár lesz érvényben. Teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Burkolatot cserélnek a Rákóczi úton a NAV előtti útszakaszon. Itt útszűkület van érvényben, az Atinai úton pedig közműfejlesztés miatt sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap is forró, perzselő időre számíthatunk. A sok napsütés mellett csak helyenként jelennek meg gomoly felhők az égen. Nincs esély arra, hogy nagyobb mennyiségű csapadék érkezik. Általában mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet reggel 19, napközben 38 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. További kellemes hétvégét kívánok, a mikrofonnál este hatig H. Horváth László. Hamarosan kezdődik a Pécs Café Light ma is izgalmas témákkal és kitűnő felvételekkel. Itt lesz például a Fetszes Mall és a Turnaround, előtte zenél Carlos Santana.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Jönnek már is a pécsi augusztusi programok, beszélgető partnerem Halász Kinga, a Zsoln Erősségkezelő NKFT kommunikációs munkatársa.
1: Az augusztus egyből egy jó kis kézműves foglalkozással indítjuk be, ugyanis 1-én csempehajtogatás foglalkozás lesz a Zsolnai Kulturális Negyedben. Ezen az alkalmon egyedi képeslapokat készítettek

0: Készíthetünk hajtogató technikával, és mindegy, egy gyönyörű zsolnai csempéket fog majd idézni. Aki nem maradt róla, az pedig majd augusztus 22-én bepótolhatja, mert akkor is lesz egy ilyen program. Augusztus 2-án maradunk még a kézműveskedésnél, ezúttal mandalákat lehet készíteni, akrilfestékkel alkothatjuk meg egy profi képzőművész, művészetterapeuta vezetésével a saját mandalánkat. Augusztus 2-án a Pirogranit kertmoziban a Vasembert fogjuk vetíteni, Marvel Univerzum egyik ikonikus alakja Robert Downey Jr.-ral, és mindezt a szabad ég alatt a Pirogranit udvaron. Augusztus 8-án és 20-án is lesz majd Mászbazárt mesék foglalkozásunk, ami a kicsikinek szól, körülbelül a 4 és 8 év közötti korosztályt várjuk erre a múzeum pedagógiai foglalkozásra. A Zsolnai negyed Gyugyi gyűjteményében mesés foglalkozás keretében játékosan ismerkedhetnek meg a gyerekek a zsolnai örökséggel. Augusztus 8-án füzetborító készítő műhely lesz a csempehajtogatás foglalkozásunkon, úgyhogy készülhetünk már a szeptemberi iskola kezdésre, ha valaki igazi különleges füzetborítót szeretne, ami zsolnai mintákat idéz, akkor várjuk szeretettel. Augusztus 9-én kerámia jeményfestés lesz a Zsolnai negyedben. Aki szeretne egy igazi pécsi szuvenírt készíteni, ami a Zsolnai negyedben járt sétája után így emlékként megmaradhat, akkor itt el lehet készíteni a saját kerámiánkat. Augusztus 9-én a Pirogranit kertmoziban a Bohém Rapszódiát fogjuk vetíteni a Pirogranit udvaron. Ez ugye egy életrajzi film a Queen rock együttes történetéről, középpontban Freddie Mercury életével, úgyhogy jó zenék, jó látvány, és mindezt a csillagos ég alatt. Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusio Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásvilág van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cellaszetti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat, és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
1: Innen folytatjuk hamarosan a Pécs Café Lightban. Right about now, the funk soul brother, check it out now.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Halász Kingával, a Zsolnér Őrségkezelő NKFT kommunikációs munkatársával, témánk továbbra is az augusztusi programok.
1: Augusztus 15-én művészetbe merülő tematikus nap lesz a Zsolnai Kulturális Negyedben. Ez egy egész napos elfoglaltság, aminek a célja az önismeret, a feltöltődés, és mindezt művészetterápiás szemlélettel érjük el. Ugyanis itt sok-sok művészeti ág fog majd jelen lenni, például az irodalom, egy irodalmi séta keretében, a képzőművészet, mert lesz kiállítás, látogatás és múzeumpedagógiai foglalkozás is, a tánc is jelen lesz, ugyanis közös táncolás lesz egy profi táncpedagógus vezetésével. És a jó hír az, hogy semmilyen előzetes előképzettség nem szükséges, csak kíváncsiság és nyitottság kell. Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be. Augusztus 20-án és 27-én pedig a Varázsóra keretein belül megrázó kísérleteket láthatunk. Vidám és hajmeresztő kísérletek lesznek az elektromosság és a mágnesesség témaköréből.
0: Innen folytatjuk holnap a Pécs Café Light-ban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Innen folytatjuk hamarosan, addig is jönnek a legfrissebb hírek és információk, délután 4 órakor, vagy pedig érkezik Árás Rebekával közösen, Temptation, a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Kedden kezdődik az idei Ördögkatlan Fesztivál. 38 fokot is mérhetünk vasárnap. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 4-én kedden kezdődik az idei Ördögkatlan Fesztivál, amelyet 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranyában. Nagyharsányban, Beremenden, Kisharsányban és a közeli Villien szőlőbirtokon zajlanak majd az események, melyek során irodalom, színház, tánc és zene is várja a látogatókat. A szervezők előzetesen azt közölték, az augusztus 8-áig tartó összművészeti fesztiválon kiemelt figyelmet kapnak a fiatal alkotók és a független társulatok. A részletes program elérhető az Ördögkatlan Fesztivál hivatalos honlapján. Elsőfokú vízkorlátozást léptettek életbe Versenden. A település önkormányzata szombaton a közösségi oldalán tette közzé a tájékoztatót, melyben azt írják, a vízellátás hosszú távú, biztonságos fenntartása érdekében augusztus 1-én Versend egész területén tilos a magán- és közterületi kertek, parkok locsolása, az öntöző berendezések használata, a járműmosás, az úttest járdák locsolása és a medencetöltés is a vízi közműből vételezett ivóvízzel. A szolgáltató tájékoztatása szerint a folyamatos ivóvízellátás biztosított, de a korlátozás betartása mindenki érdeke. Augusztusban sem szünetelnek az adóhatósági ellenőrzések. A NAV baranyai munkatársai kedden Orfűn a Dollár utcai vendéglátóhelyeket ellenőrzik, csütörtökön pedig Pécset dolgoznak majd. Ezúttal a Bajcsi-Zsilinszky utcában keresik fel a ruházati boltokat és informatikai üzleteket. Folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is a megye egész területén. Roadpol akciót tart a rendőrség jövő héten a hazai közutakon. Az ország egész területén zajló ellenőrzésen újra a sebességmérés lesz a fókuszban. A közlekedési balesetek nagy része ugyanis a sebességhatárok be nem tartása miatt történik, írta a rendőrség. A hétfőn kezdődő egyhetes ellenőrzés során Baranya megye útjain is számos helyen találkozhatunk majd rendőrökkel, illetve trafipaxokkal. Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el a PSN ZRT Pécsi Sportiskola triatlonosa. Hóborzalán 2 Európa-bajnoki bronzérmet szerzett a Lengyelországban megrendezett Sprint Triatlon Európa-bajnokságon. A pécsi versenyző eredményével a férfi elit mezőnyben és az U23-as korosztályban is a dobogó 3. fokára állhatott fel.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Burkolatjavítási munkákat végeznek hétfőn és kedden Pécsett a Veres Endre utcában, a teniszpályák előtti útszakaszon. A helyszínen mindkét napon sebességkorlátozás és félpályás útzár lesz érvényben. Teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Burkolatot cserélnek a Rákóczi úton a NAV előtti útszakaszon. Itt útszűkület van érvényben, az Atinai úton pedig közműfejlesztés miatt sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap is forró, perzselő időre számíthatunk. A sok napsütés mellett csak helyenként jelennek meg gomoly felhők az égen. Nincs esély arra, hogy nagyobb mennyiségű csapadék érkezik. Általában mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet reggel 19, napközben 38 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen, találkozunk 5 órakor. Nem csak a Kánikula folytatódik, hanem a Pécs Café Light is, izgalmas témákkal és nagyon jó dalokkal. További jó rádiózást és kellemes hétvégét a mikrofonnál H. Horváth László. Repül az idő, állapítja meg a jetlag rövidesen, előtte itt van Árás és Rebeka, Temptation. 101 hét Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Beszélgető partnerem a Pécs Café Lightban Herke Miklós pécsi fitness edző. A témánk nagyon populáris, ez nem más, mint a fogyókúra, de hogy hogyan csináljunk jól, ez már is kiderül.
1: Abszolút a fogyókúra egy olyan dolog, amiben szerintem mindenkinek legalább egyszer része van így a társadalmunkat tekintve. A túlsúly és a terhízás egy jelentős és komoly tényező a mai világban, úgy gondolom Magyarországon pedig kiváltképpen, hiszen a világ szempontjából az élvonalba járunk elhízás tekintetében, úgyhogy szerintem nagyon fontos az, hogy körüljárjuk, hogy miért nem működnek a fogyókúrák, mi pontosan a fogyókúra, hogyan működhet esetleg a súlyvesztés, mik azok a legjobb módszerek, amiket használhatunk, hogy ezt a dolgot fejlesztjük, esetleg túllépjünk rajta egy életen át. Én azt gondolom, hogy az az érzést, amikor belekezdünk egy fogyókúrába, és eleinte mennek le a kilók, persze már az elején is nehéz, de még hagy minket a motiváció, de utána viszont ezt követően valamiért nem megy, nem működik már az életünk, de abba hagyjuk, és visszajönnek a kilók. Na, ezt az érzést szerintem már mindenki ismeri, és mindenki megtapasztalhatta, akár már többször is. Valójában ilyenkor rengeteg emberben felmerülhet az a kérdés, meg az az érzés, hogy most tényleg én vagyok ennyire gyenge, vagy én nem tudom elég jól csinálni, vagy nekem ez egyszerűen nem működik, ami mindenki másnak igen. És mindenki elkezdi magába keresni a hibát, azonban ezek nem azért nem működnek, mert gyengék vagyunk, vagy esetleg ne tudnánk megcsinálni, hanem alapvetően a módszer hibás, vagy nem elég kifinomult. Úgyhogy én mindenképpen azt gondolom, hogy olyan módszerbe érdemes beletenni az energiát, amitől jó eséllyel vissza is kapjuk azt a befektetett energiát esetleg annak a képébe, hogy sikerül megvalósítani a célunkat, amiért változtattunk az életvitelünkön. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a fogyókúrák helyett inkább az életmódváltásra kéne helyezni a hangsúlyt. Ugye a fő különbség a fogyókúra és az életmódváltás között az, hogy a fogyókúra egy indokolatlanul korlátozó, gyakran szélsőséges és nem megalapozott módszer, ami gyors eredményt ígér, akár hozhat is, de nem tartható. Na most, hogy ezek mit is jelentenek valójában? Az indokolatlanul korlátozó az azt jelenti, hogy nagyon sokszor annyira leszűkíti a tápanyagforrásokat, amiket ehetünk, illetve annyira szélsőséges mennyiségeket határoz meg, aminek semmi tudományos háttere nincsen, és semmi plusz hozzáadott értéke sincsen a mi életmódváltásunkhoz, vagy az új táplálkozási szokásainkhoz. Tehát indokolatlanul annyira megnehezíti a betarthatóságot, hogy semmit nem ad vissza. A gyakran szélsőséges azt jelenti, hogy nem a kiegyensúlyozott és minden szükséges tápanyagot megadó és megengedő diétát tesz lehetővé, hanem elmegy az egyik tápanyagforrás javára, a másik rovására. Ez azt jelenti, hogy például a zsírt előnybe részesíti a szénhidráttal szembe, esetleg a szénhidrátot a zsírral szembe, esetleg a fehérjét mondja indokolatlanul magas bevitelre, vagy indokolatlanul alacsonyra. Tehát valamelyik tápanyagforrás, ugye a három fő közül, ami a fehérje, szénhidrát, zsír, ugye nem egy kiegyensúlyozott mennyiségben mondja az adott diéta, hanem az egyik rovására a másikat részesíti előnyben.
0: Innen folytatjuk hamarosan.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Herke Miklós pécsi fitness edzővel, témánk továbbra is a fogyókúra.
1: A másik, hogy ugye nem megalapozott, ez azt jelenti, hogy a jelenlegi szakirodalom, amit tudunk róla, és ami ki tud derülni ebből a szakirodalmi írásokból, az nem feltétlen azt a diétás módszert támasztja alá, vagy azt a fogyókúrás módszert támasztja alá, amit éppen esetleg tanácsol nekünk valamilyen internetes oldal, esetleg ismerős, vagy bármilyen módon terjed, mert ugye sajnos ezek a diéták számos módon terjednek, szájhagyomány útján, rokontól, ismerőstől, szomszédtól, esetleg egy csomó internetes oldal felhoz ilyen diétákat, mégpedig elég hatásvadász módon nyilván a kattintásunkért, csak hogy ezt már valaki meg is csinálja, amit ott leírnak, ez már egy egészen más kérdés. Alapvetően ezek miatt az jellemző ezekre a diétákra, hogy nem feltétlen egészséges, és nem feltétlen tartható. Ugyan rövid távú hasznuk úgymond van, hogyha egyedüli haszonnak a fogyást nézzük, azonban hosszú távon mindenképpen negatíva jövünk ki az ilyen diétákból. Én azt gondolom, hogy a rövid távú eredmény is egyedül a kalória deficitnek köszönhetően lesz ezek a diéták miatt. Nem azért, mert bármennyire is másabb lenne, vagy bármennyire is kedvezőbb lenne, mint egy működő diéta, ami akár tudományosan megalapozott, hanem ugyanúgy egy kalóriadeficitet alkalmaz, csak egy olyan tarthatatlanul összerakott diétával ér el kalóriadeficitet, amiben bele fog bukni az ember, és ez miatt belekerülhet egy ilyen ördögi spirálba, amikor is ugye romlik az önmaga szemébe a megítélése, hogy ő erre nem képes. Lehet, hogy következőre, ha találkozik egy jól összerakott diétával, már bele se kezd, mert összemosa esetleg a fogalmakat a fejébe az előző diétával, vagy már nem lesz hozzá önbizalma. Tehát maga a fogyókúra egy rettentő kártékony dolog tud lenni, hogyha ezek a felsorolt dolgok érvényesek rá. Ellenben az életmódváltás az egy sokkal összetettebb dolog. Én ezt mindenképpen onnan indítanám, hogy az életmódváltás az valójában nem egy táplálkozásbeli váltást, és nem egy edzés bevezetését jelenti az életünkbe, hanem ennél sokkal többet. A legalapabb, amit az életmódváltásnak jelentenie kéne, hogy az élethelyzetünket próbáljuk javítani. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi élethelyzetünk nem biztos, hogy lehetővé teszi azt, hogy olyan edzésrendszert és olyan táplálkozási rendszert kövessünk, ami támogatja a mi céljainkat. Tehát, hogyha esetleg mérgező emberi kapcsolataink vannak, akkor nem kapunk elég támogatást ahhoz, hogy mi ebbe kitartóak tudjunk lenni. Hogyha nem egy rendszerben éljük a napjainkat, akkor bizony nem fogunk helyet találni az edzésnek ebben a rendszertelen életvitelben. Hogyha olyan lelki traumáink vannak, ami miatt kompenzálunk esetleg táplálkozási szokásokkal, ugye nyilván rossz táplálkozási szokásokkal, akkor hiába kapunk egy jó táplálkozási tervet, nem fogjuk tudni követni, hiszen táplálkozással próbálunk kompenzálni.
0: Innen folytatjuk holnap a Pécs Café Light-ban.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A Pécs Café Lájtot követően délután 5 órakor jönnek a legfrissebb hírek és információk, aztán alaposan felpörgettem a hangulatot Junior Jack segítségével.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: A Pécsi Tudományegyetem is várja a jelentkezéseket a pótfelvételi során. Folytatódik vasárnap is a kánikula. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 7-én éjfélig tart a felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési időszaka. Az oktatási hivatal arra hívja fel a figyelmet, ez a határidő a jelentkezés hitelesítésére is vonatkozik. Ha ez elmarad, a jelentkezés érvénytelen. Szintén pénteken éjfélig kell feltölteni minden olyan dokumentumot, amely szükséges a jelentkezéshez és a pontszámításhoz, tették hozzá. A felvé oldalán elérhetőek a pótfelvételi során meghirdetett képzések, köztük a PTE által indított alap, osztatlan és mesterképzések is. A Pécsi Egyetem orvoskara nem hirdetett üres férőhelyeket a pótfelvételi során, a többi kar kínálatából azonban lehet válogatni. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az első tanítási nap szeptember 1-e kedd lesz, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A 2026-27-es tanévben összesen 180 tanítási nap lesz. Az első nagyobb pihenő az őszi szünet lesz, ami október 23-án kezdődik, és november 2-áig tart majd. A további szünetekről, a tanév során várható mérésekről az oktatási hivatal oldalán lehet tájékozódni. Az energiahelyzetre tekintettel 60%-kal csökkentette a kritikus időszakban villamos energia felhasználását a Dunadráva Cement Kft. A Vácon és Beremenden gyárat üzemeltető társaság azt közölte, ezt tartósan több hétig fent tudja tartani az ellátás biztosítása mellett. Az intézkedés pénteken lépett életbe. Fekvőrendőrök lassítják a közlekedőket a siklósi Dózsa utcában. Rigel Gábor, a város polgármestere azt közölte, a lassítók az óvoda előtti útszakaszon találhatóak, és a szülők, a pedagógusok és a környéken élők kérésére helyezték el azokat. A fekvőrendőrök mellett 30 km/h sebességkorlátozás is érvényben van a szakaszon, a közlekedés biztonságának növelése érdekében. A Magyar Labdarúgó Szövetség döntése alapján a kánikula miatt augusztus 1-től határozatlan ideig valamennyi NB1-es, NB2-es és NB3-as délután 17:30-nál későbbre kiírt bajnoki meccs időpontja módosul 17 óra 30 percre. Az NB2-ben szereplő Szentlőrinc jelezte, a Diósgyőr elleni mérkőzésre így nem ér oda időben, így ezt a szombati találkozót elhalasztották.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Burkolatjavítási munkákat végeznek hétfőn és kedden Pécsett a Veresendre utcában, a teniszpályák előtti útszakaszon. A helyszínen mindkét napon sebességkorlátozás és félpályás útzár lesz érvényben. Teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Burkolatot cserélnek a Rákóczi úton a NAV előtti útszakaszon. Itt útszűkület van érvényben, az Atinai úton pedig közműfejlesztés miatt sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap is forró, perzselő időre számíthatunk. A sok napsütés mellett csak helyenként jelennek meg gomoly felhők az égen. Nincs esély arra, hogy nagyobb mennyiségű csapadék érkezik. Általában mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet reggel 19, napközben 38 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hírek, információk legközelebb 6 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt a mikrofonnál H. Horváth László. Jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Kezdünk a kiváló Junior Jack-kel, szól a Stupid Disco.
0: 101.7 Best FM.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Question, tell me what you

A legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Hogy hová tud még fokozódni a kánikula, hamarosan kiderül, jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is várom a közlekedési információkat.

szokásos módon SMS-ben és Viberen keresztül 30-as 889-107-es. Mindjárt hallható lesz Michael Gray slágere, a The Weeknd, abszolút passzol a felvétel a hangulatunkhoz. Előtte viszont jön a 90-es évekből Maxi Priest, ez a Close to You, a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Érkeznek az időjárás legfrissebb hírei, továbbra is tombol a kánikula, holnap reggel 20-21 fokot mérhetünk, napközben a 38-39 a jellemző, csak úgy, mint hétfőn, aztán a buli kedden kezdődik, ugyanis kettől egészen péntekig 40-41 fokra számíthatunk. Időjárás után dalok, hamarosan jön a nyár is leggel Vanessa Amorosi-tól Absolutely Everybody, előtte itt a 4-es Street.
1: Üzenet a távolból. Most már minden rendben, fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben, lepereg az összes gondom.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szükség esetén harmadfokú vízkorlátozás jöhet. Roham indult az albérletek után, megtartották ma a Balaton átúszást. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. Tilos lesz például ivóvízzel locsolni a kerteket, sportpályákat és stadionokat, autót mosni vagy medencét tölteni. A miniszterelnök hangsúlyozta, nem igaz, hogy Ausztria és Szlovákia csökkentette volna a Magyarországra érkező vízmennyiséget a Dunán. A folyó alacsony vízállását a csapadékhiány okozza. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilagbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
1: Többszöri halasztás után ma megtartották a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Répfülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, 1 óra 15 perc 59 másodperc alatt úszta át a Balatont. Az ország egyik legnagyobb tömegsport eseményére 1190 településről 60 országból neveztek. A legidősebb résztvevő 90 éves volt. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében harmadfokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, a Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeret

Night Shift. És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a rá első 60 perces etapot, utána szombat névén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája, így neveztetem el.

0: seen done it. Words from the heavy set. If I don't eat, then we already met. Flies broke live and cool. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats & Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Szervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszerti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Újra üzemel a Dunamenti erőmű. Vállalatok, intézmények váltottak energiatakarékosságra. Magasabb lehet a levegő ózontartalma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra üzemel a Dunamenti erőmű 100 halombattán, ezt a kormányfő jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, 3 nap után indult újra a termelés a gyors javításnak köszönhetően. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A miniszterelnök ma rendkívüli intézkedéseket jelentett be. Közölte, hogy már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Ezért minden hadrafogható hazai erőművet üzembe helyeztek, és biztosították működésükhöz a szükséges tüzelőanyagot. Ezekben a percekben hatályba lép az az új kormányrendelet, amely szerint először önkéntes fogyasztáscsökkentést kérnek a nagy fogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. Számos vállalat, intézmény és önkormányzat jelentett be intézkedéseket az energiatakarékosság jegyében. A Nemzeti Színház például lekapcsolja díszvilágítását és az öntözőrendszereket sem működteti. A Pannon Egyetem pár napra bezár, a Debreceni Egyetem csökkenti az energiafogyasztását, és ugyancsak energiatakarékossági döntéseket hozott a Széchenyi István Egyetem is. Keszthelyen és Hévízen leállították a szökőkutak működését és lekapcsolják a díszkivilágításokat. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Elsőként kimélyítik a Névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót Dinnyésnél, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, hogy a kezdődő munkálatok 10 helyszínt érintenek, céljuk az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Egészségügyi határérték feletti ózon koncentráció miatt figyelmeztet a Hungaromet. A délutáni és esti órákban főképp a nagyobb városokban haladhatja meg a határértéket az ózon koncentráció, mivel a nyugodt napos időjárás miatt intenzív a besugárzás, ezáltal romlik a levegő minősége. A magas ózon káros az egészségre. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében harmadfokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: És akkor még gyorsan, amíg tart a nyár, akkor te elmész nyaralni.
5: Bocsánat.
4: Milyen, mikor volt ilyen utoljára?
5: Hú, 10 éve
4: szerintem. Az évtizedekben mérhető. És mi lesz, Horvátország?
5: Így van.
4: Ott van víz.
5: Akad egy csepp, igen. Egy kicsit sós, de annál élvezetesebb talán.
4: Jó van, na hát ez meg egy picit fekete, de annál élvezetesebb. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, most a Slim Fit-tel, ez játszok magad.
5: Hello, hello.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemez

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Aztán beszéltük, hogy mindig vannak dalok, amik így bizonyos filmekhez köthetőek. Bármikor, bárhol felcsendő, mindig azt fog eszedbe jutni.
2: Igen.
1: Flowrider Right Round, amikor ugye igen, a másnaposok végén. Én a szegény Cassie-vel vagyok, hogy akárhányszor meghallom, nekem hát mindig a Dave Chappelle-nek az egyik poénja jut eszembe vele kapcsolatban, amit nem, sajnos nem mondhatok el, mert most azonnal csörögnének rám az NMHH-ba, hogy köszönjük, többet nem kell jönni. Aki gondolja, nézze meg a Netflixen a Dave Chappelle special-t, nem PC, annyit segítek. Azt.

0: Slim Fit.
1: Most olvastam, hogy azért ott Horvátországban elő szoktak fordulni cápatámadások, úgyhogy akkor még egyszer azért biztos, hogy mondd már az elérhetőség.
2: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per d és slimfit.hu, meg néha slimfitek is előfordulnak Horvátországban.
1: Pontosan. Ki tudja, hogy még a jövő szombaton majd fogsz-e tudni mondani, de nyilván remélhetek, igen. De tényleg egyébként nem munkával, nem tervezted összekötni a nyaralást? Vagy?
2: Nem, viszont barátokkal összefutunk. Ott élő, ott született barátokkal. Úgyhogy tök jó, akik a hip-hop szcénában vannak, úgyhogy...
1: Lesz ott házi buli, ismerlek benneteket.

0: Meddig lesz ez még abszolút indokolt, ez a dala Pididinek, hogy I need a girl, amíg...
1: Hát még egy pár évig.
0: Még egy pár évig, ugye mennyi ment le a 4 év 2 hónapból?
1: Nem tudom.
0: Fele talán már? Há,
1: nem, annyi még szerintem nem. Bár amennyire az én időértékem működik.
0: Mindegy, ha esetleg bajban lenne az időérzéke, segítek, lejárt ez a mai 60 percet.
1: A fene legyen meg.
0: Úgyhogy figyelj, jó nyaralást! Köszönöm. Mi lesz szépen. Egyébként ilyen tengerparton döglő, vagy ilyen jövős menős
1: mind a kettő. Jó van. Beiktatunk mindent is, ahogy az időjárás engedi.
0: Jó van. Na, figyelj, akkor szombaton várunk vissza a jövő, mert számolóban meg még egy óra hip-hoppal és R&B-vel.
1: Legyen így!
0: Hello, hello!
1: Ciao, ciao.

0: rain, stop the rain. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra üzemel a Dunamenti erőmű, megalakult az országos közlekedés szervező, már ismert a következő tanévrendje. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra üzemel a Dunamenti erőmű 100 Halombattán, ezt a kormányfő jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, 3 nap után indult újra a termelés a gyors javításnak köszönhetően, ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A miniszterelnök ma rendkívüli intézkedéseket jelentett be, közölte, hogy már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Hatályba lépett az az új kormányrendelet, amely szerint először önkéntes fogyasztáscsökkentést kérnek a nagy fogyasztóktól, de ha szükséges, a Mavir kötelező korlátozást is elrendelhet. A megkeresett cégek többsége vállalta, hogy csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, emellett számos intézmény és önkormányzat is energiatakarékossági döntéseket hozott. Téves állítás, hogy visszatartják a Dunavizét a felvízi országok, és az is, hogy az ország rosszul csinál valamit. Ezt az országos vízügyi főigazgatóság közölte, arra reagálva, hogy a Duna rekordalacsony vízállása kapcsán a lakosság megtévesztésére alkalmas, valótlan hírek kezdtek terjedni. A vízügy leszögezi, a Duna nemzetközi vízfolyás, egyik állam sem rendelkezhet korlátlanul a vízkészletével, arra ugyanis komoly szabályok vannak. Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje, megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Megjelent a következő tanévrendje. Az iskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig jövő év június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli december 19-től január 3-ig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-ig tart. Újdonság, hogy először rendezik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, emellett egyszerűsödik a kompetencia mérések rendszere is. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében 3 fokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem, hogy jól vagytok, remélem, jól telik a hétvége, azt meg pláne nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól. Kérem szépen Ricky Martin kezd Christina Aguilera-val, ez a Nobody Wants to Be Lonely.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Jönnek azok a csajok, akik általában negyed évente dobnak egy olyan hírt, hogy újra összeállnak, így elindítva a hype-ot maguk.

0: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Ugyebár most kicsit elmegyünk a sport felé, az idei világbajnokság döntőjében tartottak egy halftime show-t, és ugye ez a sima futballban eddig nem volt annyira, sőt egyáltalán nem volt jelen. Viszont az amerikai futballban nagyon sokszor, és hát szerintem minden idők legemlékezetesebb halftime show-ja az, amikor Justin Timberlake valamilyen okból kifolyólag megragadta Janet Jackson ruháját, és letépett belőle egy darabot. Szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó. Bár nem ezt a dalt adta elő Janet Jackson, attól függetlenül én most ezt hoztam. Ez az All For You.
1: Edit. 4, 3, 2, 1.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár számomra nagyon meglepő, a kritikusok, na meg a hozzáértők minden idők egyik legjobb R&B bandájának tartják az Outkastet. Én megmondom őszintén, nem a szívem csücskei, viszont a hozzáértők meg a szakértők szavát elfogadom, úgyhogy aláírom, ha minden idők egyik legjobb R&B csapata, akkor

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, így 9 óra előtt egy picivel egy igazi finomságot hoztam most mindenkinek, ami nem más, mint Mark Morrison és a Return of the Mac. Aki nem ismeri, az nagy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nagyon erős lesz holnap az UV-sugárzás, a hőség miatt nem lesz országos sebességellenőrzés, rengetegen úszták át a Balatont ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás lesz holnap, figyelmeztet a Hungaromet. A Dél-Dunántúl nagy részén például meghaladja majd az UV-index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűző napon. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót. A hőség miatt halasztja el a razziát az országos rendőrfőkapitányság. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében. Az egész országban sebességellenőrzést terveztek, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt a MAVIR. A rendszerirányító a magyar villamosenergia rendszer teljesítményének csökkentése miatt arra kérte a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű vállalatokat, hogy délután 5 és este 10 között a lehető legkisebbre mérsékeljék áramfelhasználásukat, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. A társaság szerint minden szükséges intézkedést megtettek az ellátás biztonságának fenntartására. Többszöri halasztás után ma megtartották a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Répfülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, 1 óra 15 perc 59 másodperc alatt úszta át a Balatont. Az ország egyik legnagyobb tömegsporteseményére 1190 településről 60 országból neveztek. A legidősebb résztvevő 90 éves volt. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében harmadfokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy jól telik a szombat este, remélem, hogy jól telt az egész szombat, és holnap is ugyanilyen jó idő lesz, úgyhogy a vasárnap előre is mindenkinek jól teljen. És ehhez én hozom a legjobb zenéket, most például Justin Timberlake érkezik, ez a Like I Love You.
2: A Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, volt egy úriember, aki anno a szövegfüzetét így szabadon hagyta, és hát a nagymama belenézett, ahogy ez ilyenkor lenni szokott. Majd utána megeskedte, hogy Will, kisfiam, te nem beszélhetsz ilyen csúnyán, hogyha zenélni akarsz. Így is lett, és Will Smith megmutatta, hogy trágár szövegek nélkül is lehet sikeres az ember a rap szférában. És ezt most nekünk be is mutatja, jön DJ Jazzy Jeff-fel kiegészülve a Boom Shake the Room.

0: ti vagytok a péntek.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

mentek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutier, a legdurvább dekoltás.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az első olyan 10-12 kiadó elhessegette őket, mert hogy nem érezték a vibe-ot az ügyben, hogy a Destiny's Child az mondjuk sikerre vihet bármit is, és szerintem azok az emberek, akik nemet mondtak, már rég beleverték a fejüket a falba, mert tudjuk nagyon jól, hogy mi lett belőlük. Szupersztárok, gigasztárok, és még ezt sorolhatnám. Jön a Destiny's Child és a Survivor.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenéköt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Érkezik egy olyan dal, amitől én szó szerint libabőrös lettem, mert hogy annyit buliztam rá, és szerintem nagyon sokan vagyunk így ezzel. Ez nem más, mint Yves LaRocque és a Rise Up.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Erős UV-sugárzás lesz holnap, újra üzemel a 100 halombattai erőmű, tart a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás lesz holnap, figyelmeztet a Hungaromet. A Dél-Dunántúl nagy részén például meghaladja majd az UV-index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűző napon. Újra üzemel a Dunamenti erőmű 100 halombattán, ezt a kormányfő jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, 3 nap után indult újra a termelés a gyors javításnak köszönhetően. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A miniszterelnök ma rendkívüli intézkedéseket jelentett be, közölte, hogy már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Hatályba lépett az az új kormányrendelet, amely szerint először önkéntes fogyasztáscsökkentést kérnek a nagy fogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. A megkeresett cégek többsége vállalta, hogy csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, emellett számos intézmény és önkormányzat is energiatakarékossági döntéseket hozott. Tart az országos tűzgyújtási tilalom. A rendkívüli szárazság miatt még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: Gázszivárgás miatt történhetett robbanás egy moszkvai étteremben. Az első hírek szerint 3-an meghaltak és mintegy 15-en megsebesültek. A vendéglátóhelyen éppen zárt körű bankett volt. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében 3-fokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az első félidő már oda, viszont jön a második félidő, felfrissültünk, tele vagyunk energiával, úgyhogy nincs megállás. Kezdésként például érkezik most a Deja Vu, jön az I Can't Stop. Hát én sem.
3: Ez a Night Shift.

képlet. Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítünk a névnapok kapcsán azoknak, akik egyáltalán nem tudják, hogy kit és mikor, miért kell felköszönteni. Na vágjunk is bele, holnap Boglárka névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Alfonzokat, a Fodorokat, a Gusztávokat, a Kleopátrákat, a Magdolnákat, a Médeákat, a Nadinokat, a Nimródokat, hű-hű, a Pétereket, és a biztonság kedvéért a Zsófiákat is. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod nagyon jól a dolgod, ne habozz!

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, aki eddig kételkedett abban, hogy Lady Gaga mennyire tehetséges, az menjen fel a netre, és nézze meg, hogy hogy működött együtt a Metallica tagjaival, amikor is egy zenei díjátadóra készültek, és ők voltak a plusz show, vagy mondjuk a fő show. Hát az a nő szó szerint a sarokba rakta a Metallica tagjait, és imádtak vele együtt dolgozni. Profi volt, nagyon jó ötletei voltak, és még sorolhatnám. Úgyhogy Lady Gaga for president. Nem itt, hanem valahol máshol. Na mindegy, jön tőle.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, úgy látszik, hogy az embernek kell egy elutasítás az életében ahhoz, hogy igazán sikeres legyen. A következő zenészünk nem más, mint Mika, akinek egyszer azt mondták, hogy azért nem lesz belőled senki, és azért nem fogunk veled foglalkozni, mert hogy nem olyan divatos a stílusod, nem tudjuk nagyon eladni, nem olyan bolybandás, és a többi, és a többi, és a többi. Aztán ő felhúzta az orrát, na meg magát is, kicsit megemberelte magát, megrázta magát, és világsztár lett. Mennyi? Hát nagyjából ilyen és ennyi ennek a receptje. Mondjuk tuti nem ilyen egyszerű, de így összefoglalva. Na, jön a Big

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: a legjobb zenék.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that 75 Street Brazil. What
0: is it? A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és örömmel jelentem be, hogy augusztus első napjának utolsó órája megkezdődik. Ez már lassan egy kicsit bonyolult. Na mindegy, egy a lényeg, hogy jön az Alcazar, ez a This is the World We Live In.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Hát nagyjából ugyanolyan, mint a mai nap, összvisz annyi, hogy még annyi felhő sem lesz az égen, mint hogy ma volt. Kánikula lesz, derült lesz az égbolt, 25 fokra ébredünk, 38 lesz napközben, az kemény, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, vigyázzon az idősekre, állatokra, mindenki jó és mindenkire, pont és kész. Szíl jön nálunk, ez a Kiss from a Rose.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Most, hogy bejött a jó idő, szó szerint mindenki elindul valami vízpart felé, úgyhogy legyetek nagyon óvatosak, és legyetek felkészültek, nehogy meglepetés érjen titeket az úton, mondjuk egy dugó, bármi más, ahol esetleg baj történhet, vagy kellemetlenség, és a többi, és a többi, és a többi. Nem fogom most részletezni, egy a lényeg, mindenki készüljön fel szépen, és gondolkodjon. És hát, hogyha már gondolkodás, akkor jön az Ida Core és Fede Legrand által jegyzett

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném megjegyezni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, ezeket az oldalakat tessék megkeresni, végig görgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és hogy mivel megyünk tovább, Nio-val, ez a Sexy Love.

0: Balatonparton.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hát üdv mindenkinek, hölgyek, urak, hiszen eljött a búcsú ideje. Köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk, remélem, hogy holnap este is velem tartotok, addig is mindenkinek minden szépet és jót, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, holnap este is az leszek, ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban

so cry.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem

0: Best FM. This thing right here. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: What guys talk about. You know, the finer things in life.